0: Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás.
1: Vous écoutez?
2: Vous écoutez?
1: Vous écoutez?
3: Radio Temps Rodez.